0: zresztą.
1: On véland így mítjó. Csítos mi nézok, hogy csak kvátok, hogy nyánja. Ziku fikáni, hogy csak akkor nakor rádi mosszam békén jársza. Nyengő, hogy csak 15-50 minutos, 20-8 szegondos.